bővítése több területen, így a kultúrában, oktatásban, a szociális ügyekben, a regionális fejlesztésekben. Berényi József beszédében kiemelte, a most aláírt dokumentum jogi keretet ad a kapcsolatnak, de annak valódi tartalmát az emberek alakítják. Úgy fogalmazott, hogy a két térség között már eddig is számos emberi, rokoni és nemzetiségi kapcsolat létezett, és most lehetőség nyílik ezek megyei szintű megerősítésére. A partnerség hivatalos aláírását szeptember 24-én a Csallóközi Vásár első napján tartják Dunaszerdahelyen.

0: A kitüntetések átadásával folytatódott az ünnepi közgyűlés. Mazán Attila, Almás Kamarás polgármestere vehette át a Békés vármegyéért elismerést. Ő úgy fogalmazott, nagy büszkeséggel tölti el, hogy 16 éve szolgálhatja települését, amely a Béke és a Nyugalom szigetének nevezett, ahol szorgalmas, dolgos emberek élnek. Hangsúlyozta, hogy a közösség ereje az együttműködésben rejlik. Szintén Békés vármegyéért díjat kapott a Balassi Tánc Együttes, amelynek nevében Mlinár Pál, a Balassi Közalapítvány igazgatója vette át az elismerést. Ő elmondta, hogy számára a tánc és a közösségépítés örömteli hivatás, és bár vannak nehézségek, tudja, hogy miért és kiért dolgozik. Harmadikként Mótyán György Tibor népművelőt köszöntötték. Úgy fogalmazott, számára a díj azt jelenti, hogy tovább kell dolgozni, akár az asztal mellett, akár a kertben, a munka nem áll meg. A kitüntetetteket rövid kisfilmekben mutatták be, amelyeket a Békés Csabai Médiacentrum készített. Az ünnepi közgyűlés a Békés Csabai Jókai Színház művészeinek műsorával zárult. A Békés megyei táj több ponton már szavannára emlékeztet, erre hívta fel a figyelmet a Dalerd Délalföldi Erdészeti ZRT, amely korábban is beszámolt az Alföldön tapasztalható drasztikus erdőállomány összeomlásról. Most azonban a baj elérte a megye egyik legértékesebb keményfás liget erdő maradványát, a Májvádi erdőt is. Az erdőgazdaság Facebook oldalán közzétett képek és drónfelvételek szerint a terület helyenként már szavannaszerű képet mutat. A kiszáradás mértéke a mozaikus szerkezettől és a talajvíz aktuális mélységétől függően 40-50%-ot is elér. A probléma azért különösen súlyos, mert a Májvádi erdő turisztikailag kiemelt térség. Nemrég rendezték meg itt a Májvád teljesítménytúrát, és az erdei iskolai programok keretében rendszeresen érkeznek ide gyerekcsoportok. A Dalert tájék kosztatása szerint az állomány összeomlás kezdeti fázisában az erdő rendkívül baleset veszélyessé vált, a felhalmozódó száraz faanyag miatt pedig a tűzkockázat is jelentősen nőtt. A helyi szakemberek folyamatosan keresik a terület megmentésének lehetőségeit. Mivel az erdő egy víztározó területén fekszik, a vízüggyel egyeztetve egy kora tavaszi vagy téli elárasztás jelenthetne megoldást, feltéve, hogy megfelelő árhullám érkezik a körösökön. Ez a vízmennyiség lassíthatná a száradást, még akkor is, ha a nyári extrém aszályok és a klímaváltozás hatásai továbbra is jelen vannak. A Májvádi erdő vízpótlásáról a portálok korábban is beszámoltak, a folyamatot már idén februárban megkezdték, de a Dalert szerint újabb lépésekre lesz szükség a terület megóvásához. Péntektől vasárnapig országos csocsóbajnokságnak ad otthont a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központ. A nyílt és profi kategóriákban meghirdetett versenyen 13 kategóriában indul a rekordszámú közel 200 nevező. Az Agora teremben 19 asztalon zajlanak a magyar bajnokság második fordulójának mérkőzései. A szervezők kiemelték, hogy bár sokan kocsma sportként tekintenek a csocsóra, a Békés Csabai bajnokságon egy 50 oldalas szabálykönyv előírásait kell követniük a játékosoknak. Földi Zsolt, a Viharsarki Csocsó Egyesület vezetője elmondta, a sportolók nem üthetik az asztalt, nem zavarhatják az ellenfelet és pörgetni sem lehet. Hozzátette, a profi hozzáállás része a megfelelő regeneráció és étkezés, hiszen 3 napon át kell csúcsformában játszaniuk. A közel 200 induló között a helyi klub versenyzői is esélyesek. A 2025-ös év összetett női bajnok a Földi Nóra címvédésre készül, célja, hogy a nemzetközi ITSF versenyek után a hazai összetetben ismét az élen végezzen. A Békés Csabai utánpótlás is bizonyított már, a tavalyi világbajnokságon szereplő junior válogatott bronzérmet szerzett. Gyurica Tamás junior világbajnoki bronzérmes azt mondta, hogy a közösségi gyakorlásban rejlik az erejük, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél jobb játékossá formálják egymást. A felnőtt nyílt páros kategóriában a címvédő Szeverényi Dániel Diós Norbert duó áll asztalhoz. Szeverényi elmondta, hogy tudatos fizikai felkészüléssel, meccseik elemzésével és az erősségek, gyengeségek átbeszélésével igyekeznek a legjobb formáikat hozni a hétvégi 6 kategóriás terhelés alatt. A 3 napos verseny pénteken délben kezdődött, szombaton és vasárnap pedig délelőtt 9:30-tól pattog a labda. A rendezvény infrastruktúrája is egyedülálló, 3 kamerás élő közvetítés, nagy kivetítő és 40-50 férőhelyes lelátó várja a szurkolókat. A belépés ingyenes, a mérkőzéseket pedig folyamatosan követhetik az érdeklődők, a döntőket pedig mindkét napon délután 4 óra körül rendezik a Csaba Gyöngyében. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Látványos szakaszába léphet az építők útja fejlesztése Békés Csabán. Elismerést kapott a békési rendőr, aki életet mentett az élővíz csatornánál. Kőkipergésre figyelmeztetnek a Zsadány és Körös Szakál közötti útfelújításnál. 13 év után ismét a Szent István téren koncertezik a Dirty Slippers. Már is mondom a részleteket. Néhány héten belül látványos fázisába érkezhet az építők útja beruházása, amelyet Szarvas Péter polgármester az elmúlt 15 év egyik legnagyobb útfejlesztéseként jellemzett. A projekt célja, hogy gyorsabb kapcsolatot teremtsen a lencsési lakótelep, a keleti kertek, Jamina, valamint a vasútállomás és a buszpályaudvar között. A város Facebook oldalán közzétett videóban szakemberek számoltak be a munkálatok állásáról. Az építők útja első üteme a Kétegyházi út és a Csányi utca között már korábban elkészült. A második ütem, vagyis a Csányi utca és a Lencsési út közötti szakasz kivitelezése a Modern Városok program keretében 593 millió forintos támogatással valósul meg, amelyet további 214 millió forinttal egészítettek ki. A teljes kiépítés célja a belváros tehermentesítése, és mintegy 10 000 autós számára könnyebb közlekedést biztosítania. A most épülő szakasz 914 méter hosszú és 6,5 méter széles lesz. A fejlesztés részeként megoldják a vízelvezetést, új közvilágítást épít, és ahogy az első ütemben kerékpárforgalmi létesítmény is készül. Szarvas Péter korábban azt írta Facebook oldalán, a teljes beruházás 2027 első negyedévében zárulhat. A város által közített videóban Károly László okleveles üzemmérnök műszaki ellenőr ismertette, a kivitelező elvégezte a földkitermelést, majd az altalaj szinten a talajstabilizációt. A nádas lecsapoló csatorna magas vízállása miatt vizenyős mocsaras területet találtak, és stabilizáció nélkül egy teherbírás nélküli szintre kellett volna töltést építeni, amit később komoly problémát okozott volna. Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a fejlesztés, a földkábelek elhelyezése után homokos kavics védőréteg készül, majd beton alapréteg, erre pedig két réteg aszfalt kerül. A műszaki ellenőr úgy számolt, hogy ha a kivitelező heti ütemben halad, 4-5 héten belül látványos előrehaladás lesz tapasztalható. Első alkalommal adta át a közösen a közösségért díjat a békési Barter Alapítvány szerdán délelőtt. Az elismerést Szilágyi András rendőr törzsőrmester vette át, aki a polgárőr társával, Szabó Mihály Sándornéval együtt megmentett egy úszni nem tudó fuldokló férfit, egy 3 gyermekes édesapát, miután a közelmúltban éjjel beleesett az élővíz csatorna városközponti szakaszába. Az ünnepélyes díjátadáson Barta István Zoltán, az alapítvány alapítója, valamint Polgár Zoltán, a kuratórium elnöke köszöntötte a rendőrt. Barta István Zoltán hangsúlyozta, hogy mennyire fontos elismerni azokat, akik sokszor észrevétlenül tesznek a közösségért. Úgy fogalmazott, hogy Szilágyi András gondolkodás nélkül mentett életet, még úgy is, hogy ezzel saját biztonságát is kockáztatta. Ezért különösen méltó arra, hogy elsőként kapja meg az alapítvány díját. A történtekről korábban már beszámoltunk. A városi rendőrkapitányság járőrvezetője Szilágyi András augusztus 22-én szombatra virradói el szabad idejében polgárőrként segítette a madzagfalvi napok biztosítását. 0 óra 20 körül polgárőrtársával arra lettek figyelmesek, hogy valaki az Erzsébet híd közelében a csatorna felé indul, majd beleesik. Azonnal utána siettek. Először úgy tűnt, a férfi úszik, de hamar kiderült, hogy fuldoklik. A polgárőr hallotta a kétségbeesett segélykiáltást, ő azonban, mint mondta, annyira a segítségnyújtásra koncentrált, hogy ezt nem érzékelte. A rendőr a mobiltelefonját a fűbe dobta és ruhástól ugrott a vízbe. Úgy számított, hogy a csatorna nem lehet mély, de tévedett. Azon a szakaszon egyikük lába sem ért le, miközben a fuldokló férfi elmerült a sötét vízben. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a felszínt az időjárás miatt sűrű békalencse borította, így a rendőröknek a vaksötétben kellett megtalálnia a férfit.

0: Apró kavicsok felverődésére hivatalosan kőkipergésre kell számítani a Zsadányt és Körös szakát összekötő úton zajló munkálatok miatt. Erről az önkormányzat számolt be, miután megkapta a közútkezelő hivatalos tájékoztatását. A karbantartás Biharugra térségében zajlik, ahol permetezés és szórásos technológiával készítik a felületi bevonatot. A közútkezelő közlése szerint bitumen emulziót és kétféle zúzalékot terítenek a burkolatra, ami javítja a meglévő út vízzárását és érdességét. A félpályás lezárás mellett az autósoknak kőkipergésre is számítanunk kell, ez ugyanis együtt jár ezzel az eljárással. A közútkezelő nem először alkalmazza ezt a technológiát, tavaly Békés Csaba forgalmas szakaszán is így javították a burkolatot, akkor sokan panaszkodtak az apró kavicsok felverődésére, amelyek több jármű fényezésében és szélvédőiben is kárt okoztak. Hazatérés, rock and roll és az elmúlt 13 év története. Pénteken újra a Békés Csabai Szent István téren lép színpadra a Dirty Slippers. A zenekar 2013-ban a megújult főtér hivatalos átadóján játszott, most pedig több mint egy évtizeddel később ismét ugyanott találkozik a közönséggel. A csapat szeptember 4-én pénteken 20:30-tól ad koncertet a 11. Megyenap nagy színpadán. A fellépés ingyenes és nem pusztán nosztalgia lesz. A zenekar bemutatja, hová jutott az elmúlt 13 évben. A Dirty Slippers 15 éve működő suli turné drogprevenciós és ifjúságvédelmi programja az elmúlt hónapokban nemzetközi figyelmet is kapott. A Friends of suli turné kezdeményezés mellé olyan előadók álltak személyes üzenetekkel, mint Frank Turner, Billy Lone, Daniel Reilly, Ino Coleman, illetve a programot olyan nemzetközileg ismert producerek is támogatják, mint Tim Palmer, George Shilling, David McKay, valamint Jay Barnett, a zenekar angol kiadójának vezetője. A suli turné 2011 óta járja a magyar iskolákat, a koncertek utáni beszélgetéseken olyan felelős témákról beszél a fiatalokkal, mint a drogprevenció, a függőségek, az önbizalom és a felelős döntések. Az elmúlt 15 évben magyar iskolák százaihoz jutottak el. A csapat közben tovább dolgozik, novemberben ismét az Egyesült Királyságban koncerteznek, jövő év februárjára pedig már bejelentették az új nagylemezüket. A koncerten felcsendülnek majd az elmúlt évek ismert dalaiból, és ízelítőt kap a közönség az új angol nyelvű számokból is. A 11. Megyenap szeptember 4-én és 5-én zajlik Békés Csaba belvárosában. A pénteki zenei programban több vármegyei kötődésű formáció után a Dirty Slippers zárja majd az estét a Szent István téren. Idén október 22-én kezdődik és 25-éig tart a Csabai Kolbászfesztivál. A száraz kolbászokat azonban már szeptember végéig várják a versenyre. A versenyre mű vagy természetes bélbe töltött egy egész szál száraz kolbásszal lehet nevezni. Jelentkezhetnek húsüzemek, magánszemélyek, valamint azok is, akik árusításra vagy saját fogyasztásra készítenének kolbászt. A versenykolbászok az átvételkor sorszámot kapnak, amelyet a zsűrizés előtt lecserélnek, így a versenyszám nem egyezik meg az átvételi azonosítóval. A jelentkezési lap online tölthető le. A kolbászokat személyesen szeptember 28 és 30-a között 10 és 18 óra közötti időintervallumban lehet leadni a Csabai rendezvény pajtában. Postai úton szeptember 28-áig küldhetők be ugyanide, 5600 Békés Csaba, Gyulai út 65/1. A minősítést szakmai zsűri végzi a kolbász készítés szabványai és hagyományos házi eljárások alapján. A zsűrizés október 1-én 11 órakor lesz majd a rendezvény pajtában. A díjazásban az első 10 helyezett részesül a külön díjak mellett. A szervezők e-mailben értesítik a díjazottakat. Fontos szabály, hogy az azonosságok esetén egy magánszemély, családi manufaktúra, kistermelő vagy cég csak egy díjat kaphat. A nyertesek díjait a 29. Csabai Kolbász Fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Mokri Sámuel sátor színpadán adják át október 22-én. További információkat kérni a 0670 682 77 00-as telefonszámon lehet.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tóth Péter bírósári díjas és junior prima díjas zongoraművész lesz, aki Csontos Józsefnél kezdett zongorázni tanulni a Békés Csabai Zeneiskolában, tavaly pedig a világ legikonikusabb koncertpalotájában, a New York-i Carnegie Hall-ban adott önálló koncertet Liszt Ferenc műveiből. Már azelőtt sikeres művésszé vált, hogy átvette volna okleveles zongoraművészi diplomáját a Zeneakadémián. Számos Liszt Ferenc nevével fémjelzett nemzetközi zongoraversenyt nyert Budapesttől Los Angelesig, 2013-ban pedig megnyerte az amerikai Paderewski nemzetközi zongoraversenyt. 2015-ben a zenetudományok doktora lett a Texasi Egyetemen Austinban. Világszerte fellépései vannak, New Jersey-ben él. Beszélgetünk pályakezdésről, a szakma szépségeiről és nehézségeiről, szerzői szándékról és interpretációról, de az is kiderül, mitől különleges a magyar közönség. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, és a magyar zenei élet egyik kiválóságát láthatom vendégül, aki 2000-ben megnyerte a weimari Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyt, 2001-ben pedig a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyen kapott első díjat. Azóta számos versenyt megnyerve korosztálya egyik legjelentősebb Liszt előadójává vált. 2010-ben Los Angelesben is diadalmaskodott a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyen, majd 2013-ban megnyerte az amerikai Paderewski zongoraversenyt. Tavaly a koncerttermek templomaként számon tartott Carnegie Hallban adott hatalmas sikerű koncertet. A vendégem Tóth Péter, Bíró Sári díjas és Junior Prima díjas zongoraművész, pontosabban dr. Tóth Péter, mivel a Texasi Egyetemen a zenetudományok doktora lett. Köszöntelek a stúdióban, Peti, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Hát én köszönöm a meghívásotokat, és hát ezúton is szeretném szeretettel köszönteni a kedves rádióhallgatókat.
1: Milyen érzés volt a Carnegie Hall színpadán állni, ott előadást tartani?
2: Nagyon jó érzés volt, de ugyanakkor enyhén fogalmazva izgalmas. Tehát azért nem minden nap lép fel az ember a Carnegie Hallban. Nekem ez volt az első alkalom, és nagyon nehéz szavakkal kifejezni azt az izgalmat, ami ezt a koncertet megelőzte. Nyilván rengeteget készültem rá, és én úgy éreztem, hogy jól sikerült, és elég nagy sikere volt. Fantasztikus érzés volt.
1: A zenekritikusok is ezt erősítették meg, hiszen nagyon magasztalták az előadásodat. Hogyan kerültél a Liszt művekkel, illetve a Liszt életművel kapcsolatba? Sok más zeneszerző is nagyon kiváló és izgalmas darabokat írt, gondolok itt akár a klasszika vagy a romantika időszakára. Mi volt az a momentum, ami miatt Liszt Ferenc mellett döntöttél?
2: Hát igazából akkor menjünk vissza egy picit az időben. Tehát én a mesteri fokozatot azt a Zeneakadémián végeztem el. 2008-ban volt a diplomám, és igazából én már, hát ha jól emlékszem, 97-ben volt a felvételi a Zeneakadémiára. Van egy különleges fiatal tehetségeknek külön egy ilyen előkészítő tagozat, amire én felvételiztem 97-ben, ha jól emlékszem. Tehát gyakorlatilag én 97-től egészen 2008-ig a Zeneakadémiának a növendéke voltam. Először, mint különleges tehetség osztályában járó hallgató, és később pedig, mint úgymond, mint egy hagyományos, normális zeneakadémiai hallgató, ugye az érettségi után. Tehát ez az előkészítő tagozat, ez 18 éves korig van, és amikor betöltöttem a 18. évemet, onnantól rendes zeneakadémiai hallgató lettem. Tehát gyakorlatilag több mint 10 évig jártam a Zeneakadémiára, és ott egy nagyon nagy hagyománya volt, meg szerintem még van is annak, hogy azért sok Lisztet játszanak ott a hallgatók. Tehát én is rengeteg Lisztet játszottam a Zeneakadémiai évek során, és ez már eleve a kezdetektől meghatározta azt, hogy én hát nem mondanám azt, hogy kimondottan Liszt előadó vagyok, mert más szerzőktől is szoktam műveket játszani, de ez azért elég erősen meghatározta a pályámat, és aztán később jöttek a versenyek, de hát azok is Liszt versenyek voltak, tehát
1: így van, és számos Liszt versenyt nyertél meg, és végül is tavaly a Carnegie Hallban is Liszt életművel adtál elő nagyon izgalmas darabokat.
2: Így van, tehát volt ott egy weimari Liszt verseny, amit már említettél, aztán Budapesten is volt egy Liszt verseny 2001-ben, majd 2010-ben volt egy Los Angeles-i Liszt verseny, tehát ezek mind Liszt versenyek voltak, tehát ezek is megerősítettek abban, hogy
1: jó az irány,
2: de ugyanakkor én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy én nem tartom magamat feltétlenül Liszt előadónak. Én ugyanúgy szeretek például Brahmsot játszani, Schubertet játszani, Chopint játszani, tehát főleg a 19. századi romantika az, amit nagy szeretettel játszom. Például néhány napja volt egy koncertem Cegléden, Orosházán is, és ott is nem csak Lisztet, hanem Chopin és Brahms műveit is játszottam. Tehát ezt mindig azért szoktam hangsúlyozni, hogy ne legyek beskatujázva, mint egy zeneszerzős zongorista, hanem tehát azért több zeneszerzős.
1: Nem ez volt a szándékom, csak tényleg az életútból eddig a számtalan Liszt versenynek a megnyerése mellett számos olyan előadás tűnik ki, ahol a repertoár jellemzően Liszt művekből állt. Tehát igazából ezért mondtam, de magam is hallottam tőled más előadókat, és azokat is ugyanazzal a szenvedéllyel adtad elő, tehát semmiképpen nem szeretnélek kifejezetten Liszt Ferenchez kötni, hanem mondjuk, hogy a klasszikus zeneművészet, illetve a romantika időszakához, de akkor főleg a romantikához.
2: Igen.
1: Az amerikai Liszt társasággal is kapcsolatba kerültél?
2: Igen. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, ami megerősíti ezt a Liszthez való kötődésemet. Sajnos évszámokban nem vagyok a legjobb, de ha jól emlékszem, 2011-ben azóta vagyok tagja ennek az amerikai Liszt társaságnak, tehát már ez is több mint 10 éve, és igyekszem minden évben részt venni ennek a társaságnak az éves konferenciáján. Ez úgy szokott zajlani, hogy minden évben másik államban van ez a konferencia, és akkor itt összegyűlnek a különböző egyetemeknek a zongoratanárai, akik nagy lisztimádók, és ez gyakorlatilag egy fantasztikus 3-4 nap szokott mindig lenni minden évben. Nem csak koncertek vannak, hanem előadások is, és például idén is részt vettem rajta, nagyon jó volt.
1: És akkor, amikor mondjuk nem előadsz, hanem zenét hallgatsz, akkor kik azok az előadók, akiket előszeretettel szoktál hallgatni?
2: Hát igazából, hogyha a régiek közül kell említenem, akkor én nagyon szeretem például Horowitzot. Nem mindenben, tehát azért mondjuk főleg tőle hát romantikusokat szoktam hallgatni. Hát főleg azt játszott, tehát romantikusokat, de Richtert is megemlíthetem. A kevésbé régi generáció volt, tehát megemlíthetem például Christian Zimmermannt, akit nagyon szeretek, Murray Perályát szintén nagyon, és a fiatalabb generációból pedig hát talán Daniel Trifonov, aki szívemhez legközelebb áll, de hát ő nagyon fiatal, hát azt hiszem most van a 20-as éveiben, ha jól emlékszem, tehát egy elképesztő nagy tehetségnek tartom.
1: Más mondjuk egy 20 éves zongoristának a teljesítménye, mint mondjuk egy idősebbé, tehát azért változik, érettebbé válik. Te magad mondtad például, visszatérek Lisztre, hogy mennyire dinamikusak és újszerűek a fiatalkori munkái, míg az idősebbek azok szinte majd, hogy nem minimalisták a nagy letisztultság miatt.
2: Így van. Igen, tehát Liszt én szerintem a zene történetnek az egyik legérdekesebb alakja volt.
1: Nem véletlenül kedvelik tényleg az egész világon, és világszerte vannak Liszt versenyek, ahogy ugye a te pályafutásodból is megtudhatjuk.
2: Így van. Mindig szoktam mondani, hogy Lisztet lehet szeretni, lehet nem szeretni, de egy biztos, hogy elképesztően érdekes és színes egyénisége volt a 19. századi zenetörténetnek. Pont azért, amit említettél például, hogy ugye a fiatalabb művei, tehát amit fiatalabb korában írt, azok ugye főleg virtuózabbak, kevésbé mélyek, de aztán 40 éves kora körül ugye volt az életében egy változás, és volt neki ez az időszak, amikor ilyen nagyon komoly és nagyszabású zongora műveket kezdett el írni, például a Hámol szonáta, és aztán jött neki a kései időszaka, ami hát egy teljesen más fajta zene. Tehát, hogyha az ember meghallgatja például ezeket a műveket, és mondjuk nem ismeri őket, akkor nem gondolná, hogy ezek Liszt művek, mert annyira másak, tehát rendkívül letisztultak, és tényleg, ahogy mondtad, minimalista, tehát abból a szempontból, hogy gyakorlatilag pár hangból áll az egész, és teljesen kerüli a virtuózítást és a színpadiasságot, tehát
1: el lehet mondani, hogy jellemzően minél fiatalabb egy zongora művész vagy egy zeneszerző, annál inkább hajlamos a virtuózitásra, és aztán, ahogy halad előre ugye az életében, úgy válik egyre inkább letisztultabbá a művészete, és akkor már kevésbé a virtuózitás van előtérben, hanem komolyabb hangvételű és akár minimalistább műveknek az alkotása.
2: Igen, szerintem ez így általánosságban megfigyelhető, bár azért vannak kivételek. Például, hát ugye az előbb említettem Daniel Trifonovot, ő nem csak virtuóz műveket ad elő, azt is szokott, de vannak neki nagyon komoly, mély interpretációi olyan darabokról is, amelyek nem virtuózak, hanem pont, hogy inkább ezek az elmélyültebb jellegű művek, és egyébként, hogyha csak például magamra gondolok, akkor hát visszaemlékszem, én ezeket a Liszt öregkori műveket már hát legalább 20 éve játszom. Tehát valami miatt engem ezek már a 20-as éveimben is megfogtak, sőt még korábban igazából. Tehát én is az a fajta zongorista vagyok talán, akit már így korábban megfogtak ezek a mély darabok.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan befolyásolta az életét, hogy csak később kezdett zongorázni, illetve hogy lehet-e korhűen előadni több száz éve íródott zeneműveket.

0: Start Rádió.
1: A zeneiskolában Békés Csabán Csontos Józsefnél kezdtél el tanulni. 11 éves voltál, amikor zongorázni tanultál. Akkor hogy tűnt ez? Előnynek tűnt, vagy pedig hátránynak? Hiszen jellemzően ennél fiatalabb korban szokták elkezdeni a zongoratanítást, ellenben a karriered azt mutatja, hogy talán ez sikeresebb koncepció, ez a későbbi kezdés. Mi erről a véleményed, és mi volt a tapasztalatod?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és én úgy gondolom, hogy ahogy ez lezajlott, az jó. Tehát annak úgy kellett lezajlania. Tehát szerintem ez így teljesen rendben volt, hogy én 11 évesen kezdtem, ami egyébként valóban késői kezdésnek számít, de sokszor gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk 5 évesen kezdem el. Lehet, hogy megutáltam volna például az zongorázást, mert mondjuk egy 5 éves gyereknek nem feltétlenül
1: okoz
2: olyan szintű örömöt a zongorázás, meg az, hogy ugye napi szinten kell gyakorolni. Tehát 11 évesen már elég érett voltam ahhoz, hogy fölfogjam azt, hogy mennyire fontos napi szinten gyakorolni, és ez örömet is okozott. Nyilván nem mindig, tehát azért még gyerek voltam nyilván, ugye 11 évesen, tehát nekem is azért voltak olyan időszakaim, amikor nem szívesen gyakoroltam annyit, de erre így mindig azért gondolok, hogy szerintem jó volt ez így, tehát 5-6 évesen szerintem nem biztos, hogy így alakult volna.
1: És most milyen gyakran szoktál gyakorolni?
2: Hát hogyha készülök valami koncertre, akkor azért napi szinten szoktam, tehát legalább igyekszem azért 3-4 órát legyakorolni, és hát attól függ igazából. Nyáron azért szoktam így lazítani, mondjuk van olyan, hogy néhány napig nem nyúlok a hangszerhez, ami szerintem egyébként normális, és valahogy van neki egy pozitív hatása is. Tehát szoktam érezni, hogyha mondjuk nem ülök a hangszerhez mondjuk 3-4 napig, és utána leülök, akkor sokszor még jobban mennek a dolgok. Tehát ez általában így szokott zajlani.
1: A Zeneakadémián kik voltak azok a tanárok, akik meghatározóak voltak számodra?
2: Hát mindenképpen meg szeretném említeni Nádor György tanárurat, Réti Balázs tanárurat, Bihari László tanárurat, tehát ők hárman voltak a Zeneakadémián, akik engem tanítottak. Emellett még szeretném megemlíteni például Kovács Sándor tanárurat, aki ugyan nem zongorára tanított, de zenetörténetre viszont igen, és fantasztikus előadásai voltak, még a mai napig emlékszem rá.
1: Jól gondolom, hogy a zenetörténet az kedvet csinál ahhoz, hogy egy-egy zeneszerzőnek a műveit jobban megismert, sőt játszani is elkezd.
2: Így van, ezt abszolút jól gondolod, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember azért valamennyire legyen képben így azokról a darabokról, amiket előad.
1: Milyen környezetben írta a szerző,
2: pontosan,
1: milyen igen. Örömök, milyen problémák, mi foglalkoztatta, és hát milyen volt a korabeli társadalom.
2: Igen, tehát ez nagyon fontos.
1: Amikor előadsz egy darabot, akkor gondolatban megpróbálod a szerzőnek a korát elképzelni, vagy te akkor a saját korodban vagy, csak magát a zeneművet megpróbálod magadévá tenni, és úgy interpretálod.
2: Nagyon jó a kérdés, ismét nagyon érdekes kérdés, hiszen az a probléma, illetve nem tudom, hogy ez probléma-e, hogy olyan darabokat játszunk, melyek ugye több száz évvel ezelőtt írottak, tehát egy teljesen más korban mások voltak a hangszerek is, és igazából én úgy gondolom, hogy nem lehet ezeket a műveket korhűen előadni a mai korban. Ugye vannak ezek a historikus vonalak, például ugye korabeli hangszereken játszanak műveket, de a hallgatóság az nem korabeli. Tehát az ugye tehát 2023-ban vagyunk, tehát egyszerűen más a hatása, én úgy gondolom. És ezért ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván annak is megvan a maga létjogosultsága, tehát én most ezzel nem szeretném a historikus zenészeket bántani. Én nagyon tisztelem őket egyébként, és abszolút megvan annak is a létjogosultsága, annak a vonalnak, de én mindig úgy gondoltam, hogy például, ha már lehetőség van arra, hogy egy fantasztikus, modern zongorán játszhassunk, akkor szerintem azt a lehetőséget meg kell ragadni. Tehát, hogyha összehasonlítok például egy modern zongorát mondjuk egy csembalóval például, ami ugye például Bach idejében ugye egy nagyon népszerű hangszer volt, és most tényleg, tehát ezzel nem szeretném megsérteni a csembalistákat, mert én úgy gondolom, hogy ez ízlés kérdése is egyébként, de én személy szerint úgy gondolom, hogy egyszerűen több a lehetőség egy modern zongorán, mint egy csembalón.
1: Alapvetően gyorsabb is.
2: Igen, és tehát például az egy óriási dolog, hogy dinamikát lehet rajta játszani, tehát ami ugye annyit jelent, hogy lehet hangosan, lehet halkan játszani, például egy csembalón ezt nem lehet megoldani, mert ott egy dinamika van, tehát hiába ütöm le azt az adott billentyűt hangosabb, erősebben, az úgy nem fog hangosabban megszólalni. És én úgy gondolom, hogy ez azért egy nagy előny, tehát a modern zongorát nézve, hogy ez lehetséges egy modern zongorán például dinamikát játszani. Úgyhogy nekem erről ez a véleményem. Tehát én például Bachot is modern zongorán adok elő, mert én úgy gondolom, hogy sokkal színesebben lehet előadni egy Bachot is akár.
1: Gazdagabb hangzást tudsz előállítani egy modernebb zongorával. Ugye ezek a mostani zongorák úgy nagyjából 130 éve ilyenek, ha jól számolom.
2: Igen,
1: és ez a 88 billentyűs felosztás is nagyjából ennyi idős.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül az elmúlt 100 évben is azért gyártottak olyan zongorákat, amiknek a billentyűs száma ettől eltért. Olyankor mi történik, amikor mondjuk egy ilyen zongorához odaülsz? Ez zavaró?
2: Zavaró, de hál' Istennek nem sokszor fordul elő. Tehát gyakorlatilag a leggyakoribb eset az, amikor a legutolsó oktávban hiányzik három hang. Tehát nem C-ig van, hanem csak A-ig. Tehát a B, a H meg a C az hiányzik. De az is zavaró tud lenni, annak ellenére, hogy csak három hangról van szó.
1: Van hát, valamilyen technikád
2: ilyenkor? Próbálok nem oda koncentrálni, tehát nem figyelek oda arra a részre nagyon. Mondjuk az a szerencse, hogy azért a legtöbb darabban azért nem kell olyan magasan zongorázni, bár lisztművekben azért előfordul, hogy akár ott az utolsó oktávban egy át kell játszani, sőt, azt hiszem, ha jól emlékszem, van olyan darab is, ahol hát kell, tehát azt például nem lehetne eljátszani egy ilyen zongorán.
1: És akkor ezt kimaradna ebben. Igen. Az esetben.
3: Mi a szerzői szándék? Milyen érzelmek derülnek ki a kottaképből? És mikor kezd egy zenész interpretálni? Rövid szünet után megtudhatják a Tóth Péter zongoraművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sportrádió.
1: Amikor egy jelentős zongoraművész fellép valahol koncerttermekben, hangversenytermekben vagy akár operaházakban, akkor jellemzően több zongorát szoktak felkínálni neki, és az adott zongorának a hangzása alapján el tudja dönteni azt, hogy az ő személyiségének melyik felel meg a legjobban. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, Peti, illetve hogy volt ez a Carnegie Hall-ban?
2: A Carnegie Hall-ban ott nem volt lehetőségem arra, hogy zongorát válasszak, de egyébként ez egyáltalán nem volt probléma, hiszen fantasztikus volt a zongora, amit oda kiraktak nekem a színpadra. De volt más olyan koncert máshol, ahol kitettek három zongorát, és mondták, hogy nyugodtan próbáljam ki mind a hármat, és válasszam ki azt, amelyik nekem legszimpatikusabb. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, melyik a jobb. Az, hogyha nincs lehetőség arra, vagy hogyha van. Mert sokszor előfordul az, hogy az ember kiválasztja mondjuk három zongora közül, csak aztán elkezd rajta gondolkodni az ember, hogy biztos, hogy jót választottam. És ez mondjuk egyfajta problémát jelenthet így pszichésen esetleg, hogy lehet, hogy nem is azt kellett volna választani. Én általában nem csinálok problémát abból, hogyha nem lehet választani, mert akkor az van, és abból kell kihozni a legjobbat.
1: De hogyha mondjuk mégis választási lehetőség van, akkor az alapján döntesz, hogy te hogyan adnád elő a darabot, vagy pedig, hogy mi volt a szerzői szándék? Tehát ugye konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk te a keményebb vagy a puhább hangzást szereted, a lassabb vagy a gyorsabb zongorákat, mert hogyha mérnöki pontosággal elkészít egy modern zongoragyár egy zongorát, illetve hát többet, és gyakorlatilag milliméter pontossággal minden megegyezik, akkor sem fog ugyanúgy szólni a két zongora, mert természetes anyagokat használnak benne, és akkor ez a hangzásban megmutatkozik.
2: Igen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a két dolgot én mindenképpen megpróbálom ötvözni. Tehát amikor választásra kerül sor, akkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy az adott szerzőnek mi volt a szándéka, és tehát én azért mindig megpróbálom a különböző zongoraműveket úgy előadni, hogy kotta hűen, és figyelembe véve a zeneszerzői szándékot, de ugyanakkor nyilván azt is figyelembe veszem, hogy tehát az én saját előadói, hogy mondjam, interpretációmat, mert, és ez megint csak egy érdekes kérdés, ugye, hogy lehet-e egy művet egyáltalán 100%-osan úgy előadni, ahogy azt az adott szerző elképzelte. Én szerintem egyébként nem.
1: Különösen azért sem, mert hogy azok a technikai vívmányok, amikkel ugye rögzíteni lehet ezeket a műveket, azok akkor nem álltak rendelkezésre.
2: Pontosan így van, és én úgy gondolom, hogy amikor az ember kinyitja a kottát, és elkezd tanulni egy új darabot, már az első perctől kezdve interpretál. Hiszen nem tudhatjuk azt, hogy mondjuk Beethoven például, most csak egy példát mondok, a 19. század elején, hogy ő pontosan hogyan képzelte el ezt a darabot. Ezt igazából nem tudhatjuk. Én ezt mindig mondom, hogy a kotta kép a maga fekete-fehér vonalaival és hangjegyeivel gyakorlatilag egy nagyon szegényes lenyomata annak, hogy valójában a szerző mit is akart. És itt jön be az interpretáció, tehát hozzáadjuk a saját elképzeléseinket, mert anélkül gyakorlatilag egy komputerbe be tudnánk programozni a kottát, és a komputer eljátszaná tökéletesen, csak hát ugye az nem olyan. Tehát az valószínűleg nem okozna élményt a hallgatónak.
1: Igen, mert ehhez mindenképpen kell az emberi jelenlét.
2: Így van.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy ugyanazt a darabot a szerzői utasítások ellenére is teljesen különbözően lehet eljátszani, hiszen ha mondjuk az az utasítás, hogy ezt lassan kell játszani, nem tudjuk, hogy mihez képest, és hogy mennyire lassan. Ebben vannak-e esetleg valamiféle viszonyítási alapok? Amikor megtanulsz egy darabot, akkor van-e valami mankó, hogy úgy mondjam, a kottán kívül? vagy ilyenkor érdemes esetleg a zeneszerzőnek a munkásságával és az életével minél szorosabban megismerkedni, mert az esetleg adhat valamiféle támpontot.
2: Igen. Hát mindenképpen adhat, én úgy gondolom, az nagyon fontos, hogyha az ember megismerkedik a zeneszerzőnek a hátterével, és hogy akkor például, amikor az adott darabot komponálta, hogy mi volt a előadói gyakorlat, hogy úgy mondjam, de az is fontos szerintem, tehát például ugye, hogyha megnézzük ezeket a kottákat, például vannak jelzések, allegro például, vagy allegretto, ugye ezek ilyen olasz tempójelzések, amik hát ugye annyit jelentenek, például allegro, ugye gyors, vidám, na de hát ugye mihez képes gyors? Ugye ezt nem tudhatjuk, viszont én úgy gondolom, és ami nagyon fontos, hogy ezek a jelzések, ezek a tempójelzések soha nem csak tempót jeleznek, hanem karaktert, érzetet. Tehát például az allegro, mint szó, az nem csak azt jelenti, hogy gyors, hanem azt is jelenti, hogy vidám. És ugye, hogyha az ember arra gondol, hogy egy vidám dolog, vidám karakter, akkor nyilván ott azért már be tudja szűkíteni egy picit a tempót is, mert akkor nyilván nem egy vontatott valami, hanem akkor az adott darabhoz mérten hozzá lehet igazítani a tempót olyan mértékben, hogy akkor az a darab, vagy az a zene vidámságot tükrözzön. Mert hogy ugye az allegro azt is jelenti, hogy vidám, nem csak gyors. Tehát mindenképpen érdemes szerintem érzetekben és karakterekben gondolkodni, és nem csak tempókban. Most még egyszer visszatérek a kottának a fekete-fehér, ugye sivár, tehát mert ahogy tényleg, ahogyha ránézünk egy kotta képre, semmi más nem látunk, mint fekete hangjegyeket, dinamikákat, tehát gyakorlatilag egy száraz dologról van szó, érzelemmentes, hogyha ránéz az ember. Na igen ám, de ezek, tehát ezek a hangjegyek, ezek a dinamikák, ezek mind annak érdekében lettek oda leírva a kottába, hogy tehát érzelmeket sugározzanak. Tehát, hogyha például be van írva egy kottába az, hogy piano, ami ugye annyit jelent, hogy halkan, akkor ott nem csak arra kell gondolni, hogy na, akkor most halkan, hanem ott az azért halk valószínűleg, mert ott egy bizonyos érzelmet akart kifejezni a zeneszerző. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig egy érzelmi oldalról közelítse meg az előadó az adott művet. Annak ellenére, hogy ugye be van írva, hogy piano, forte, ugye hangos, halk, ugye, de ezek csak hangerők. De nem csak hangerőről van szó, hanem érzelmekről.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Tóth Péter zongoraművésszel, amiből megtudhatják, hogyan változott a zenei harmónia a romantikában, mit tanult a művész az Amerikai Egyesült Államokban, s hogy miben más a magyar közönség reakciója a világ más tájaihoz képest.

0: korban gyakorlatilag azért a romantikához képest egy lényegesen szabályozottabb zenei világ érvényesült. Hogyha ezt nem tudom, hogy jól fejezem-e ki, de úgy érzés alapján.
1: Abszolút jól fejezett ki, tehát ez valóban így van. Egyébként én a 18. századi klasszikát is nagyon szeretem. Sőt, hogyha még korábbra visszamegyünk, ugye a barokk időszakra Bachot is nagyon kedvelem, tehát ugye, hogyha Bachot, Mozartot, Haydnt említem, tehát akkor is nagyon kedvelem ezeket a szerzőket, de valóban, amit mondtál, az igaz, hogy sokkal, tehát korlátozottabb volt az akkori zene, például harmóniák szempontjából, tehát hogyha megvizsgáljuk mondjuk egy Mozart zongoraszonátának például a harmónia világát, akkor az egy sokkal egyszerűbb harmónia világ, mint mondjuk egy Liszt darabnak a harmónia világa. Tehát a romantikában ezek a harmóniák sokkal merészebbek lettek, sokkal dúsabbak, színesebbek lettek. És ugyanez elmondható például a dinamikákra is. Tehát, hogyha mondjuk megnézünk egy Mozart szonátát például, hát nem gyakran van olyan jelzés például, hogy pianissimo, vagy pianississimo, ami ugye annyit jelent, hogy elképesztő halkan. Tehát amilyen halkan csak lehet. Hogyha megnézünk például egy, most megint csak visszatérek Lisztre, és akár mondjuk a H-moll szonátára, ha jól emlékszem, ott például vannak háromszoros piánók is, tehát ugye pianississimo, ami annyit jelent, hogy tényleg amilyen halkan csak lehet. Tehát sokkal szélsőségesebbé is vál a
0: zenének a képe gyakorlatilag.
1: Így van.
0: És, nagyon érdekes.
1: És én ezt mindig is szerettem egyébként a romantikában, hogy valahogy szabadabbá vált a zene, és merészebbé is vált, kevésbé korlátozott, és ez számomra pozitívum.
0: Mire készülsz mostanában? Milyen koncertek várhatóak? Ha jól tudom, akkor lesz majd Miami-ban egy koncerted, illetve hanglemez felvételre is készülsz.
1: Így van, tehát lesz októberben egy koncertem Miami-ben, ahogy említetted, és ezen kívül pedig lesz egy hanglemez felvételem is. Ez szeptemberben lesz, ez egy háromnapos felvétel lesz, és Schubert, Chopin, Brahms, illetve Mozart zongora műveit fogom följátszani lemezre.
0: Nagyon izgalmas repertoárnak hangzik.
1: Köszönöm szépen, igen.
0: 2008-ban végeztél a Liszt Ferenc Zeneakadémián, ezt követően pedig Amerikába mentél, és dr. Ungár Tamás osztályában tanultál. Mit tanultál tőle, és milyen tapasztalatokat szereztél Amerikában?
1: 2009-től 2012-ig tanultam Ungár Tamásnál, és ott egy úgymond, hát ezt ott kint úgy mondják, hogy hát ez egy ilyen artist diploma, művész diploma. Ez az artist diploma, ez nem ad fokozatot. Tehát ez nem ad végzettséget. Ez csak egy ilyen három éves, rendkívül elmélyült szakmai gyakorlat, hogy úgy mondjam. Tehát itt gyakorlatilag három évig semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az ember zongoraórákra jár, rendszeresen gyakorol, és versenyeken vesz részt. Az Ungár Tamásnál ezt csináltam három évig, ezután pedig a texasi Austini egyetemre mentem át.
0: Elkezdted a doktori képzést Antonellnél.
1: Igen. 2012 és 2015 között voltam, mint doktori hallgató, és ezt a doktori iskolát, ezt gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a zongoraórák mellett egy nagyon komoly általános zenei képzés is volt, tehát zenetörténet órákra kellett járni, zeneelmélet órákra, ezen kívül koncerteket kellett adni, nem csak zongora szólóest, hanem például kamarazenei estet is kellett adni. Tehát ezek is, tehát mind részei voltak a követelményeknek, tehát ahhoz, hogy az ember megkapja a három év után ezt a doktori diplomát. Nem feltétlenül tartom magamat zenetudósnak, hanem inkább zenésznek és zongoristának.
0: Amikor előadsz, akkor figyeled a közönség reakcióit, vagy csak a mű, a zongora és te vagy?
1: Megpróbálok előadás közben nagyon elmélyülni, és zongorázás közben nem igazán figyelek arra,

0: hogy most a közönség hogyan reagál, de tudatában vagyok egyébként annak, hogy tehát például szokott olyan előfordulni, hogy zongorázom, és síri csend alakul ki. Mondjuk ez nyilván darabtól is függ egyébként, hogy milyen az adott darab.
1: Természetesen, igen.
0: És olyankor, amikor mondjuk egy ilyen síri csend kialakul, tehát tényleg egy, hogyha valaki lejt egy tűt, azt is szinte meg lehetne hallani, azt észreveszem, és annak tudatában vagyok. És az egy nagyon jó érzés egyébként, mert akkor érzem azt, hogy sikerült valamit elérnem, ami azt eredményezte, hogy a közönség nagyon, tehát gyakorlatilag feszült figyelemmel hallgat, és az egy nagyon jó érzés. Tehát ilyen szinten figyelek a közönségnek a reakciójára, de azért megpróbálok nagyon elmélyülni az adott darabban.
1: Több mint 20 országban léptél fel, mennyire más a közönség Ázsiában, Amerikában vagy Európában? Hogyha mondjuk előadott Tell Vilmos kápolnáját, akkor arra mennyire reagál másképp egy ázsiai ember, amely ugye nem az ő kultúrájából származik?
0: Ismét egy nagyon érdekes kérdés, és én azt tapasztaltam, Japánban léptem föl többször is, például, hogyha már így Ázsiát említetted, és nekem ott az volt a tapasztalatom, hogy egy nagyon visszafogott közönség van általában. Ami egyébként nem, tehát ezt nem mint negatívumot említem. Tehát nagyon lelkesek ők is, de például az a vastaps, ami mondjuk itt Magyarországon kiszokott alakulni, az például Japánban nem jellemző, vagy én legalábbis nem tapasztaltam. Tehát szépen megtapsolják, és ennyi. Egyszerűen más kultúra, és például, amit még el szeretnék mondani ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az, hogy olyan vastaps, mint ami itt Magyarországon van, olyan sehol máshol nincs. De ez egyébként tényleg így van. Ez nem túlzás, amit mondok. Tehát az a jellegzetes, tehát amikor ugye összecseng a taps, és ritmikusan elkezdenek az emberek tapsolni. Ezt én sehol máshol nem tapasztaltam.
1: Nagyon érdekes.
0: Ez érdekes. Ez nem tudom, hogy mitől van egyébként, hogy ez is, hát nyilván valami, tehát a kultúrában ez benne van.
1: Lehet, hogy tudatában van a közönség, hogy Liszt Ferenc és Kodály Zoltán népe vagyunk.
0: Lehet. Mert például Amerikában is, tehát hogyha mondjuk van egy koncert, koncertek végén ott is nagyon lelkesen tapsolnak, és fölállnak például ott is, mint itthon is például, ez elő szokott fordulni. Viszont Amerikában az van, hogy csak úgy tapsolnak nagyon sokáig, és nagyon lelkesen, de ez a fajta ritmikus tapsolás, ez soha nem alakul ki.
1: Nagyon érdekes,
0: tehát,
1: hogy ez
0: nem,
1: így van.
0: Tehát nem szinkronizálódik a taps, hanem csak...
1: Lehet, hogy jobb a magyarok ritmus érzéke.
0: Lehet, ez lehet. Szóval ez nagyon érdekes például.
1: Akkor nagyon sok vastapsot kívánok még neked, köszönöm. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Sport Rádió.
1: Tóth Péter zongoraművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról, állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katonaorvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. A GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzése szerint mintegy 4000 milliárd forintot, a GDP 4,7%-át lehetne átcsoportosítani az egészségügy és az oktatás fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Molnár László vezető kutató rámutatott, hogy a gazdasági ügyek, a kamatterhek, valamint a kultúra, a sport és a vallási ügyek területén a magyar kiadások messze meghaladják az uniós és a regionális átlagot. A szakértők szerint a kiadások racionalizálásával és a piaci kamatok csökkenésével az idei költségvetési hiány csaknem kétharmada megspórolható lenne. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését és a külföldi embercsempészek elleni eljárások feltételes felfüggesztésének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta miniszter indítványa alapján elkobozhatóvá válna a bűnszervezeti tagoktól szerzett igazolhatatlan eredetű vagyon, emellett a BTK az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésének új tényállásával is kiegészülne. A módosítás az Európai Uniós irányelvek átültetését és a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások rendezését szolgálja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánok! Vasárnap reggelén is a Start Rádióval indul jól a nap. Köszönöm szépen, hogy együtt kezdhetjük ezt a napot is. Rádiózunk együtt, hiszen én hozok aktuális információkat. Mindjárt köszöntjük a névnaposokat is, úgyhogy mindenképp érdemes a Startot hallgatni.
1: Sok a szene, és még több.

0: Szép reggelt kívánok, szeptember első vasárnapja van. Azaz szeptember 6-a, köszöntjük a Zakariásokat. Rajtuk kívül a Beáták, az Idák, a Csanádok, az Aldánok, a Magnuszok és a Paminák is ma ünnepelnek. Én bízom benne, hogy mindenkinek jó pihenést kívánok a hét utolsó napján.
1: Reggel is tart, Music Lab.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Szeptember 6-a van a Zakariások névnapja, és persze ne csak rólunk beszéljünk, hanem a születésnaposokról is. Ezen a napon látta meg a világot Felix Salten, magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője. Bilcsi Tivadar színész, táncos, komikus, és Kadosa Pál, Kossuth Díjas zongoraművész.

Jó reggelt kívánok, ez a Csabán a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel jó reggelt és jó rádiózást kívánok. Közeledünk a 7 óra irányába, ami annyit tesz, hogy hamarosan híreket fogunk hallgatni, és természetesen utána majd a következő órában én is hozom az aktualitásokat, köszöntjük, nézzük a mai nap történelmi évfordulóit is, és sok jó zenét játszunk.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Katonaorvosi értékelések szerint a 2020-ban 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek csak nem felét kórházi használatra alkalmatlannak vagy nem javasoltnak minősítették. A külügyi vezetés azonban a kategóriák átnevezésével mégis jóvá hagyta azokat. A 300 milliárdos beszerzés hiányos dokumentációja és a feltárt hiányosságok miatt a külügyminisztérium feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Itt a Start Rádió ma is sok zenével, és most még többen, elmúlt már 7 óra is. Jó reggelt, és természetesen jó rádiózást kívánok. A következő 60 perc tartalmaként nézzük majd a mai nap érdekességeit, de hozok aktuális információkat is.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Start. Music lett-e.
1: Start Rádió.
2: Ez itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok. Jó hírem van a foci rajongóknak. Képzeljék el, a Premier League közvetítéseiben a 26-27-es idénytől bizonyos visszajátszásoknál hallhatóak lesznek a játékosok és a játékvezetők pályán rögzített beszélgetései. A hangot a bírók testkamerái rögzítik, és a jogtulajdonosok egyes esetekben hozzáférhetnek a felvételekhez.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, szeptember 6-a van. 1996-ban ezen a napon kezdte magyarországi látogatását II. János Pál pápa. Ezen a napon 1522-ben néhány túlélővel megérkezett Spanyolországba a világ első körülhajózásából a Victoria nevű hajó. És szintén a mai naphoz köthető érdekesség még az is, hogy Magyarországon elrendelték 1941-ben, ugye egy sajnálatos évforduló, hogy a zsidóknak sárga csillagot kellett viselniük.
1: Sokat nevet, sokat

0: Sportrádió. És még több. És még
1: több. Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és természetesen most még többet játszunk. Nem sokára 8 óra lesz, érdemes velem maradni és figyelni, fülelni, hiszen a következő órában is hozok érdekességeket. Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Folytatjuk 8 órát, csodaszép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen, meg rengeteg aktuális információval, ezért is érdemes Csabának 98.4-en hagyni a rádiót.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt itt a Start Rádió. Sokan krónikusan fáradtak, és persze ezt meg kellene oldani, ugye? Ha valaki reggelente fáradtan ébred, annak nem feltétlen betegség az oka. Nyilván egy vérkép segíthet kizárni az egészségügyi gondokat, de ha minden rendben, érdemes az életmódot gorcső alá venni. A túlzott cukorfogyasztás ugye vércukor ingadozást okoz, ami levertséghez vezet. A mozgásszegény életmód szintén csökkenti az energiaszintet, míg a rendszeres testmozgás javítja az alvást és fokozza az éberséget. Már néhány apró változtatás is jelentős javulást hozhat a közérzetben, és mindjárt megnézzük a rejtett energiafalókat is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió. Beszéltünk arról, hogy mi van, ha valaki krónikusan fáradt. Itt vannak a rejtett energiafalók, amik ezt csak rontják. Az ülőmunka csökkenti a vérkeringést, így az oxigénellátást is, ami fáradtságot okozhat. A túl sok koffein ugyan rövid távon élénkít, de hosszú távon kimerít. A dehidratáltság szintén energiahirány hiányt eredményezhet, ezért fontos a rendszeres vízfogyasztás. A stressz pedig, hogyha kezeletlen marad, teljesen lemeríti a szervezetet. Hey,

0: Itt a Start Rádió, sok zene és most még több nálunk. Percek kérdése és 9 óra lesz, én ezzel mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától. Együtt kezdhetjük majd a hétfő reggelt.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.
3: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket és az érdekességeket, a mai naphoz kapcsolódó eseményeket is mindjárt. Rádiózzunk együtt a következő két órában az ebédidő kezdetéig. Szép napot, kellemes délelőttöt!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak.
0: Sok a szere, Sportrádió.
1: És még több.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Például II. János Pál pápa megkezdte kétnapos magyarországi látogatását 1996-ban eme napon, illetve megszületett Bilicsi Tivadar színész, táncos, komikus 1901 mai napján. Ezek voltak az érdekesebb mai történések. Most pedig vissza a dalokhoz.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Ma sem feledkezünk el a névnaposokról. A Zakariásoknak nagyon boldog névnapot, ők ünnepelnek ma. Én pedig itt vagyok önnel a következő órában is. Délig rádiózhatunk együtt a jól megszokott rendben és módban. Szép napot!
1: Sokat nevet, sokat nevet. Még több.
2: Start Rádió. Start.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Itt van néhány érdekesség erre az órára, amit bekészítettem, például az egészségünkkel is foglalkozunk majd. Folytatjuk a zenei sort ebben a 60 percben is, rádiókara, a füleket és hangerőt a készülékekre.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napirajza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Az életkor előre haladtával, vagy valamilyen sérülés túlterhelés következtében a mozgásunkat segítő izületek porcfelszíne elvékonyodhat, ami jelentős fájdalommal, izületi merevséggel járhat. Mivel a porckopásos folyamatok nem visszafordíthatók, nagyon fontos izületeink egészségének preventív védelme és a megelőzésben kifejezetten hasznos a rendszeres izületbarát testmozgás, a gyógytorna, a kerékpározás és az úszás. Erre jó lehet figyelni. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. Ennek a végéhez értünk most el, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök persze, további szép napot és minden jót kívánok! Sok.

0: Csabai híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 6-a vasárnap, déli 12 óra van. Látványos szakaszába lép az építők útja fejlesztése, több száz látogatót vonzott a veterán járműves családi nap. Adománygyűjtés indult a békési Uszoda medence liftjének megjavításáért. Már is mondom a részleteket. A Modern Városok program részeként bruttó 800 millió forintból zajlik az építők útja kivitelezésének második üteme. A szakemberek a megnövekedett forgalom mellett úgy szervezik a munkafolyamatokat, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a közlekedésben. A beruházás során 1 km hosszú útszakasz épül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet, azóta megtörtént a földkiemelés, majd az altalaj szinten elvégezték a talajstabilizációt. A fejlesztés a következő napokban érkezik el a látványosabb építési fázishoz. A projekt legkényesebb pontja az a csomópont, ahol az építők útja becsatlakozik a Lencsési útba. Itt önálló balra kanyarodó sávot alakítanak ki, amihez az út jelenlegi szélességét bővíteni kell, majd a teljes felület egy újabb aszfalt réteget kap. Az önkormányzat és a kivitelező célja, hogy az érintett szakaszon ne alakuljon ki torlódás. Szarvas Péter polgármester elmondta, azt az elvárást fogalmazta meg a kivitelező felé, hogy a beruházás teljes időszaka alatt folyamatosan biztosítsák a kétszer egy sávon történő gépjármű forgalmat, még ha kisebb kerülővel is. Reggel 7 és 8, valamint délután 16 és 17 óra között pedig a munkagépek semmilyen formában nem állhatnak az úttesten, még rövid időre sem, hogy ne okozzanak torlódást. A városvezető hozzátette, hogy az önkormányzat minden fontos forgalomkorlátozásról időben tájékoztatja a lakosságot. A terület műszaki átadása várhatóan novemberben történik meg. Szeptember 4-én kreatív délutánra hívták az érdeklődőket a Jussz Zsigmond Városi Könyvtárba. A kreatív könyvtári délután programsorozat kifejezetten a felnőtteknek szól, és minden alkalommal új alkotói technikát mutat be. A foglalkozást vezető Mézer Éva elmondta, ezúttal a könyv szobrászat világába nyújtottak betekintést. A már nem használt selejt könyvek lapjait hajtogatva készítettek különböző formákat, amelyeket díszítéssel tettek teljessé. A másik módszer során egy-egy lapot vágtak ki meghatározott formákra, majd ezeket egymáshoz ragasztva állt össze a kéz dísztárgy. Hangsúlyozta, hogy a technikák elsajátításához nem szükséges előképzettség, a résztvevőket minden lépésben segítik. A következő alkalomra már várják a jelentkezőket, október 1-én őszi dekorációk készülnek, és a Halloween témaköréhez kapcsolódó alkotások is helyet kapnak majd.

0: A Békési Fürdőért közhasznú alapítvány, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, valamint az Együtt Könnyebb Segítő Egyesület közös adománygyűjtést hirdetett. A kezdeményezés célja, hogy megjavítsák a Békési Uszoda medence liftjét, és a mozgáskorlátozott, illetve akadályozott látogatók ismét teljes körűen használhassák a létesítményt. A szervezetek kiemelik, Békésváros önkormányzata és partnerei számára fontos, hogy a békési járási településeken, így Békésen, Bélmegyerben, Kamuton, Köröstarcsán, Mezőberényben, Moronyban és Tarhoson élő gyerekek és felnőttek egészségi állapota folyamatosan javuljon. A medencelift működése elengedhetetlen ehhez, hogy a mozgásszervi nehézségekkel élők számára is biztosított legyen a víziterápia, az uszoda használata és az egészségügyi ellátás magasabb színvonala. A lakossági és vállalati felajánlásokat 2026. augusztus 15 és december 31-e között várják. A közelmúlt jármű csodái, izgalmas versenyek, játékok és bemutatók várták az érdeklődőket szombaton délelőtt a Békés Csabai sportcsarnoknál, ahol megkezdődött a veterán járműves családinap. A rendezvény főszervezője Gőbő György, akit sokan Gőbő Gyurikaként ismernek és Magyarország legfiatalabb veterán jármű tulajdonosaként tartanak számon, elmondta, már délelőtt 11 óra előtt mintegy 90 különleges jármű érkezett a helyszínre, pedig a kapunyítás óta alig telt el 2 óra. Úgy fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy ennyi érdeklődő érkezett, akiket egész nap színes programok várnak. A főszervező kiemelte, hogy a gyerekek ügyességi versenyeken vehetnek részt. Sokakat vonz a Bamako rally élménybeszámolója, ahol a sivatagot megjárt kék Warburg is látható. Előadást tartott Megyesi Dávid szakoktató, a csapatok számára retro quizt hirdettek, délután pedig fánkevő verseny és veterán jármű húzó verseny is szerepelt a programban. A traktor és rába húzó verseny minden évben igazi látványosság. Ilyenkor egy vagy két traktort, illetve rábát kötnek össze, és ezt húzzák el az erős emberek. A nap folyamán fellépett a Tobenzó zenekar, az estét pedig DJ Klásznyék retro diszkója zárta. A találkozón számos különleges járművel találkozhattak a látogatók. György szerint különösen ritka látvány a 67-es Peugeot, amely kiváló állapotban érkezett Békés Csabára. A szervezők 800-900 vendéget vártak, és már délelőtt is nagy volt a tömeg. Emellett 150-200 jármű érkezésére számítottak az ország több pontjáról és a határól túlról is. A rendezvény hangulatát tovább fokozta egy igazi filmélmény. A Soltvadkertről érkezett Tóth László bemutatta saját Taxi de Marseille járművét, amelyet a francia taxifilmek ikonikus Peugeot 406-osa ihletett. Az ő autója azonban egy 93-as ferdehátú Peugeot 306 75 lóerős motorral. Ilyen átalakított Marseille taxi a világon sehol máshol nem található. Ismét igazi, üsgő forgataggá alakult Békés Csaba főtere. Gasztronómiai különlegességek, termelői finomságok, kézműves sportékák és színpadi programok sokasága várta az érdeklődőket a 11. vármegye napon. A Jukai Színháztól egészen a katolikus templomig megtelt a belvárosi kiállítókkal, és ezúttal is több száz látogató érkezett. Molnár Sándor Békés vármegye önkormányzatának elnöke korábban hangsúlyozta, a rendezvényt az összefogás és az összetartozás jegyében szervezték, hogy bemutassák a térség értékeit. A programok megvalósításában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Nemzetművelődési Intézet volt az önkormányzat partnere. A sokszínű esemény ezúttal is a gasztronómia, a kézművesség és a népművészet köré épült. Megtartották a térség egyik legnagyobb kézműves vásárát és termelői piacát, mesterségbemutatók és játszóház várta a családokat, valamint újra megnyílt a népszerű népi játszótér. A színpadon egész nap kiváló fellépők szórakoztatták a közönséget. Összesen 33 települési önkormányzat és több mint 60 kézműves és termelő mutatta be portékáit. Békés városa is jelen volt egyedi értékeivel. Dr. Papni Dorida Andrea, a Békésvárosi Művelődési Központ ügyvezetője elmondta, elhozták a messzeföldön híres békési szilvalekváros papucsot, a békési kolbászt, valamint a nevezetes kosárfonás remekeit. A békési viselet és szövés darabjai is láthatóak voltak, a rollapokon pedig a város számos értékét mutatták be. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hírd te is dald a startradio.hu-n.
4: Imádom,
5: de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szinkronkívánságműsor. Ez a

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Legyenek önök, amik is zenei szerkesztőink, kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. Ingi, Ici, Adrien vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Egy dalt küldök a családomnak, akik ma végre mindannyian itthon vannak. Jó lenne ezt a vasárnapot minél tovább együtt tölteni. Szóljon nekik szeretettel egy jó kis pörkös dal. Köszi, Gabi!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Rádió. És még több.
1: Stolt Rádiós fog zene is még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne, várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. A következő üzenetünk az így szól, sziasztok, a páromnak küldök egy dalt, aki most dolgozik, miközben én itthon vagyok. Bár ma nem lehetünk együtt, szeretném, ha tudná, hogy gondolok rá. Köszi, Peti.

0: Startrádió.
1: És még több.
2: Startrádió, sok zene és még több, benne pedig kíványság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól, a legjobb barátnőimnek küldenék egy pörgős dalt. Üzenem nekik, jó volt ismét találkozni. Köszi, Kriszti.

0: Start Rádió, sok zene is még több. És ma szeptember 6-a vasárnap van. Sok boldogságot kívánunk Zakariás nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Bog Iván, magyar humorista, de szintén ma ünnepel Thomas Dekker, holland kerékpáros, és Rékai Nándor, magyar színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

Sportrádió.

Ez az Klassz Rádiós hangzene is még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő az égen, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, észak-nyugaton megélénkül a déli eszél, holnap hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 31 fokot mérhetünk.

0: Házas Altrádió, sok zene is még több. És ma szeptember 6-a vasárnapon, ma van a nagyszülők világnapja, ez szeptember első vasárnapján ünnepeljük mindig. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is, például 1961-ben, vagyis 65 éve ezen a napon először lépett színpadra Bob Dylan. 67 évvel ezelőtt ezen a napon adták el az első Barbie babát, és 127 évvel ezelőtt ezen a napon először adtak el sűrített tejet. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A pozitív gondolkodás megerősíti az immunrendszert. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Ez a Start a 98.4-en. Sziasztok, Aracki Zoltán. Mondjuk ebben az órában jön a Roxette és a Run to You. Érkezik majd az OH-tól a Forever Not Yours, és itt lesz a Madness-től az Ara House. Kellemes délutánt és jó hétvégét a Starton, most itt a YouTube és a Disco.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, az édesszájúaknak jó hírem van. Olaszországban álom munkát hirdettek, és nem gyárban, nem irodában, hanem egyenesen desszertek között. Treviso városa rendezi meg a tiramisu világbajnokságot, és amatőröknek is teret adnak, nem csak profi cukrászoknak. Ebben az álomversenyben nem csak a versenyzőkkel, de a zsűrikkel is lehet pályázni. 100 embernek nyílik alkalom, hogy kóstoljanak, értékeljék és ítélkezzenek tiramiszuk felett. Nem rossz. A feltétel egy quiz indul 15 tiramisu kérdéssel, és aki a 100 első hibátlan kitöltő között van, ő zsűritag lehet. Zsűrizésért nem jár nagy fizetség, de cserébe akár 10 féle édességet is megkóstolhatsz, és valljuk be, mi is lenne jobb munkakör, mint tiramisu ízek szakértőjének lenni. Az ítészeknek nem csak zabálniuk kell, figyelniük kell az összetevők tisztaságát, az ízharmóniát, és hogy minden menjen zökkenőmentesen. Szóval, hogyha mindig is azt gondoltad, hogy a munkai kóstolás csak álom lehet, most valóra válhat, adj le egy kis édesszájúságot a jelentkezéskor, hát a te leszel az, aki bekukkanthat a tiramisuk titokzatot.

1984-en, az 1970-es években egy biológus elhelyezett a Loch Nessi tó mélyén prototípus kamerákat, várva, hogy lencse végre kapja Nessit. Ezeket gondosan vízzáró dobozokba rejtette, mármint ezeket a kamerákat, és most egy merülő jármű tök véletlenül kikapott egy ilyet, és meglepően éppen maradt benne a fényképezőgép. Az eszköz szépen túlélte az évtizedeket, 130 méteres mélységben egyébként párás és jeges körülmények között, hát ugye a vízben elég nagy a pára. A tok még mindig tartotta a belső részeket szárazon, így a benne lévő film is előhívható állapotban került elő. Persze ne várjuk, hogy Nessi pózott volna a lencse előtt, az eredeti cél nem jött össze. De cserébe kaptunk néhány hátborzongatóan szép fotót az óceáni mélység világáról. A fényképezőgépet és a filmeket átadták a tópartján működő központnak, hogy tovább kutassák a legenda titkát.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda a túlárazott nyuszi motorok ügyében, szerződéseket és elektronikus adatokat lefoglalva. A nyomozás a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 239 millió forintos beszerzése miatt indult, amely során 12 ezer játékkis motort rendeltek meg. A feljelentés szerint a piaci árhoz képest akár háromszoros túlárazás is történhetett a közpénzből vásárolt játékok esetében, amelyeket fideszes politikusok adtak át a bölcsödékben. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben 102 ezer forintos adóvisszatérítést ígérnek a 2026-os adóbevallásra hivatkozva. A NAV figyelmeztet, hogy a 2026-os bevallásokat az év lezárulta előtt még nem is dolgozhatták fel, a szövegben található hivatkozás pedig adathalász oldalra vezet. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy üzenetben nem küld értesítést visszatérítésről ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium korábban tudott a 300 milliárd forintért beszerzett lélegeztető gépek súlyos minőségi hibáiról, állítja Velkei György László külügyi államtitkár, a minősítést végző katonaorvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán. Ebben az órában hozom Dario G-től a Sound Machine-t. Itt lesz a Tavi Lou-tól a No One Dies From Love, de hallhatjuk majd Rick Astley-t és a Jesus Jones egy darát is. Kellemes vasárnap délutánt a Starton jön a Cranberries és a Dreams.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
3: Start Rádió.
0: És még több.

Közös tart a 98.4-en. Ha azt hitted, hogy az ágyad a legjobb partner az alvásban, hát akkor meglepődsz, egy új okos hálórendszer ugyanis képes hátba verni téged, szó szerint, hogyha horkolsz. Képzelj el egy olyan rendszert, takaró, lepedő, szenzorok, mind-mind összedolgozik, folyamatosan figyeli a pulzusod, a légzésed, az alvási fázisod, és ha észleli, hogy például elkezdesz horkolni, akkor finoman megemeli a felső testet, kicsit jobb szögbe állít, hogy a légút újra szabad legyen. Vagyis az ágy szó szerint belenyúl az alvásodba, de jó értelemben persze. És nem is áll meg itt, hogyha eljön az ébredés ideje, nem egy hangos csengővel dobnak fel, hanem finom hőhatással és enyhe masszázsal kelt fel ébresztőként. Hát nem is lehet rossz egyébként. Persze nem olcsó mulatság, a teljes okos rendszer ára közel sem hétköznapi. De ha valaki már azzal a gondolattal kel fel, hogy vajon a hanyadik alkalommal fognak hátba csapni, mert horkolok, hát ez a rendszer pont nekik lehet ideális.

Ez a Start a 98.4-en. Van egy hölgy, Mária Brányász, akit 117 évet tartanak számon. Nem félrehallotta, tényleg így van, 117 éves. A spanyol kutatóknak köszönhetően most kiderült annak, hogy ilyen hosszú életet élt, nem csak az életmódja volt a titka, hanem az, ahogy a teste, a DNS-e viselkedett az idő múlásával. A cikket egyébként a Hamu és Gyémánton találtam. Mária sejtjei sokkal fiatalabbnak mutatkoztak, mint amit egy 117 évestől várnánk. Jó szív- és érrendszeri állapot, alacsony gyulladási szint, az immunrendszer és kiváló muzsikát, a koleszterin szint, a rossz fajta alacsony és a jó fajta relatíve magas. Persze nem csak a gének számítanak, az étrendje mediterrán jellegű volt, a joghurt fogyasztása, valamint a szociális és szellemi aktivitás mind-mind hozzájárultak. Ugyanakkor a genetika volt az, ami igazi különbséget tett. Ritka variánsok, melyek segíthettek az immunrendszerek, a szív- és agyfunkcióknak, hogy évtizedekkel tovább maradjon jó állapotban. A kutatók persze óvatosak. Egyetlen ilyen ember vizsgálata még nem bizonyít mindent, de Mária Brányász esete remek példa arra, hogy nem feltétlenül együtt jár az idő előre haladása a rossz egészséggel, tehát nem csak arról szól, hogy hány év van mögöttünk, hanem hogyan élünk meg minden egyes napot. Szóval, amikor az idő múlására gondoltok, gondoljatok Máriára, ő bizonyítja, hogy az idő néha csak egy szám, de amit csinálsz vele, az már történt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárt.

0: Fordulathoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben intatott hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rubb Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot. Októbertől országszerte 400 iskolában 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosít az iskolában az erdőprogram őszi üteme. A 6 és 14 év közötti diákoknak szóló kezdeményezésben az Országos Erdészeti Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában érkezik Pete Gabriel, hallatjuk az S-Club 7, az E-Type és Tina Turner egy-egy dalát. Kellemes vasárnap délutánt a Starton, a Depeche Mode-ba kezdjük ezt az órát. Szóljon a Strange Love!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok

Balázs tart a 98.4-en. Képzeljétek el, van egy olyan luxus óra doboz, ami tulajdonképpen csak egy kiemelkedően elegáns, mechanikus szerkezetekkel felszerelt tartótok benne, semmi más, csak maga a doboz. És az ára 4,6 millió forint. Ez nem vicc, az órák világában ugyanis a körítés olykor többet ér, mint maga az óra, vagy legalábbis a vevők hajlandók sokat fizetni érte. Ez a doboz nem csak szép, hanem trükkös is, anyagokból gondosan összeválogatott, mechanikus elemekkel felszerelt szerkezete van, egyetlen gombot nyomva az óra elegánsan kiemelkedik, ha oda akarjuk tenni vagy megcsodálni, elegáns mozdulattal precízen. És ami igazán szokatlan, amikor visszacsukjuk a tetejét, az óra automatikusan felhúzódik, tehát nincs szükség manuális beavatkozásra. Tehát üres a doboz, de nem akármilyen doboz, okos, látványos és szó szerint egy kis show elem is.

házas tart a 98.4-en, végre jót is lehet mondani a főnökről. A főnök, aki egy belga juhász és német juhász keverék kutya, ráadásul rendőrkutya, nemzetközi versenyen szerzett elismerést. 2020-ban végeztek el együtt személykereső képzést a gazdájával, és azóta is szolgálnak, védenek. Idén augusztusban benevezték őket egy franciaországi ügyességi viadalra, ahol 51 másik kutya között mérték össze tudásukat. A verseny falmászásból állt, 50 méteres sprintből, akadályugrásból, valamint magas és távolugrásból. És nem hiszitek el, mi történt? A főnök harmadik helyezést ért el, de nem csak ez az izgalmas, a sprint nem az erőssége volt, viszont magas ugrásban 2,4 méteres rekordot döntött. 3 évvel ezelőtt főnök és gazdája már valódi mentési helyzetben is csillogtattak, egy mozgásképtelenné vált férfit találtak meg egy erdőben, ezért megkapták mindketten a belügyminisztertől a rendkívüli helytállásért érdemjel aranyfokozatát. És ráadásul ők voltak az elsők, akik ezt közösen vették át. Gratulálunk!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Sziasztok, 6 óra a Startot halljátok a 98.4-en, ahol rövidesen érkezik a Blondie Cola Maria. Itt lesz a Messzívetek és az Unfinished Sympathy, valamint érkezik Jacko-tól a Blood on the Dance Floor. Jó hétvégét a Starton, a Kangs-a folytatjuk. Itt a Clap Your Hands.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
5: Start Rádió.
0: És még több.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Egy szőrös objektum zuhant le az űrből, és egy argentin farmon találták meg. Az eset Puerto Tiro közelében történt, egy 1,7 méter hosszú henger alakú tárgy csapódott be, és lakosok szerint szénszála szerkezetével és fekete szálakkal borított felszínével olyan hatást keltett, mintha egy hatalmas paróka pottyant volna le az égből. A henger egyik végén 40 centis lyuk volt, a másikon egy szeleprendszer, és még egy sorozat szám is díszítette. A hatóságok a rendőrséggel, tűzoltósággal siettek a helyszínre, és vizsgálták, nem tartalmaz-e robbanó anyagot, szerencsére nem találtak ilyet. Mivel az eredet egyelőre ismeretlen, 30 méteres biztonsági zónát alakítottak ki körülötte, míg folynak a vizsgálatok. Egyes elképzelések szerint lehet, hogy űrszemétről van szó, talán egy rakéta tart-e részlete, vagy más űreszköz darabja lehet.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenő napra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart, az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a belügyminisztérium. Kósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorúbb szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgy.

0: megye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Szervusz Ernő, üdvözöllek.
3: Szervusztok, sziasztok.
2: Nos, mikor indult a te zene iránti vonzalmad a basszusgitár felé, illetve úgy unblock a zene felé?
3: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából nekem úgy kezdődött a zene iránti szeretet, hogy nem szerettem. Ugyanis 12 évesen, hát én igazából mindig dobos akartam lenni, de 12 évesen beírattak nagy bőgőre, és közel 3 évig sírva mentem az órákra, mert hogy én dobos szerettem volna lenni. Ennek ellenére felvételt nyertem a Békés Csabai konzervatóriumba.
2: Na de hát ez így az életed során nem okozott neked ilyen kis traumát, hogy te teljesen más vonalon akartál elindulni?
3: Az első évben nagyon nagy traumát okozott, de így utólag visszatekintve már hálás vagyok a szüleimnek és a tanáraimnak, hogy ez így alakult. Mert ugye azért dobosból sok van, meg bőgösből pedig kevés. Úgyhogy így elkezdtem a klasszikus tanulmányaimat a konzervatóriumba, és ott nem lehetett könnyű zenét játszani, csak klasszikust, viszont engem nagyon megfogott a könnyű zene, maga a jazz világ, a pop világ, és meghallottam egy felvételt Marcus Miller amerikai basszusgitárostól, és hát beleszerettem, és én titokban elkezdtem gyakorolni nagybőgő, klasszikus nagybőgő mellett, hát egy ilyen jazz, funky, pop stílusú basszusgitározást magától Marcus Millertől, és én ott beleszerettem.
2: Családi hátteredről mit lehet tudni?
3: Édesapám...
2: Honnan érkeztél? Tehát nem konkrétan a településről érdeklődöm,
3: hanem... Békési származású vagyok.
2: Igen, hanem magáról a családi hátterről érdeklődnék.
3: Békési származású vagyok, édesapám autodidakta módon dobol, de egyébként úgy a zenész nincs családban. Teljes mértékben szülői ráhatás, konkrétan úgy volt, hogy egy akkori diák, aki már konziba járt nagybőgős, elsétált a házunk mögött, apukám kint állt, én bent játszottam. És szevasz, fiam, honnan jössz? És akkor elmondta, hogy nagybőgőzik, és akkor megkérdezte apukámat, hogy nem akar a fiat bőgőzni? És beszólt apukám, úgyhogy én közben fifáztam, hogy nem akarsz nagybőgőzni? Azt se tudtam, hogy mi a nagybőgő, és hátra szóltam, hogy de. Na, így kezdődött az egész.
2: De nem is volt benned semmi ilyesmi, hogy most jaj, fater,
3: nem, nem vettem komolyan, nem tudtam, hogy mi az a nagybőgő, úgyhogy ez így alakult, de egyébként nagyon szüleim nagyon normális neveltetést adott, nagyon jó világnézetből jövök. Úgy nagyon, mondom, nem volt zene a életbe, talán annyi, hogy ők ilyen gospel vonalon mentek, úgyhogy én ezt átvettem.
2: Ez a dicsőítő volt?
3: Igen, ezt a dicséret, gospel-szerű dolgokat hallgatták, így ez nyilván ez belém ivódott mai napig.
2: Jó, hát mondjuk azért az a mondjuk ki, ez a színesbőrű életérzés, az azért magával ragadja az embert. Tehát az, amilyen tűz van bennük, az valami elképesztő. Igen. Tehát akit nem érint meg az a fajta, tehát nem amit ugye a Apáca Show meg ezekből, azokból a filmekből is, de hogyha megnézünk egy autentikus gospel felvételt, akár hangot, akár videót, ott azért na, hát elnézést kérek. Tehát azért azokban az emberekben van tűz.
3: Így érthető. Így van, úgyhogy ez magával is ragadott, de egyébként pont idén játszottam az Apáca Show-t is, úgyhogy,
2: wow.
3: Úgyhogy tényleg nagyon, tehát ezt mondhatni, hogy akkor így keresztény családban is, keresztény családból jövök, és nőttem fel.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Elindult a suli. Voltak-e ilyen kis iskolai zenei próbálkozások, zenekarok, ilyesmik, ilyen zenei vonalak, vagy egyből jött a vizsga, és akkor utána vetetted be magad ebbe a nagybetűs életbe?
2: Hát igazából, hogy bekerül valaki a konziba, vagyis akkoriba, mindenkinek az volt a célja, hogy bekerüljön a zeneakadémiára. Tehát erre volt 4-5 év, és ez fontos, szerintem ez üzenet is a hallgatóságnak, hogy legyen mindig céljuk, mert ha ne legyen céltelen az élet.
1: Világos.
2: Úgyhogy kitűztük azt a célt, hogy a Klasszikus Zeneakadémia, annak ellenére is, hogy először én nem kedveltem a klasszikus zenészt, viszont osztálytársammal tényleg elkezdtünk így tényleg titokba jazz standereket nézni, játszani, tanulni, improvizálni, és alakult egy kis funky zenekar is. De ez mind titokba, mert ezt nem szerette a tanárom, hogyha ez így ment.
1: De miért, túlságosan vaskalapos volt, vagy ő úgy volt vele, hogy akkor legyen csak a tananyag, és akkor más semmi?
2: Vaskalapos is volt, és az volt, hogy inkább csak a klasszikusra készüljek és gyakoroljak, hogy sikerüljön a felvételi. De hát én mondom, hogy titokba ez ment tovább. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Oké, ugrunk most egy kicsit az időben. Elvégezted a sulit, utána mi történt?
2: Ugye felvételt nyertem 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és hát újra elkezdődött a klasszikus pályafutásom, így máron Budapesten a Zeneakadémián, és hát persze nem hagytam, ez a párhuzam ugyanúgy jelen volt, a könnyű zene, így átjártam magamtól a Jazz Egyetemre is.
1: Igen. Az igen.
2: Így csak beültem az órákra, és a zenekari gyakorlatot László Attila tartotta, Charlie-nak a gitáros és nagyszerű tanár és zenész, és akkor indult be ez a Schneidberger Ferenc Központ, ahova tehetséges diákokat kerestek, így László Attila beajánlott engem is a Schneidberger Ferenchez, és ennek az iskolájába, és hát így én oda elkezdtem járni a Zeneakadémia mellett, és ott egy évig tanultam a legjobb tanároktól, és ugye
1: például
2: Barca Horváth Józsi, Plútó, Szakcsi Lakatos Béla, tehát nagyon sokan, Olá Kálmán, nagyon sokan voltak jelen, és hát ilyen zenészekkel, tehát világhírű zenészekkel lenni, ez nagyon nagy dolog volt, és így egy év után Schneidberger Feribá felhívott Berlinből, hogy hát nem szeretnék-e a zenekarába benne lenni.
1: De mi játszani. Alapján hívott föl? Tehát megtetszett neki, ahogy játszol? Vagy alapból szimpatikus voltál neki, vagy mi okból hívott be magához?
2: Hát igazából nagyon megtetszett neki a játékom. Már az első évben nem nagyon kellett bejárnom az órákra, hanem inkább próbált velem, és kísérletezett, úgy mondva, és utána így véglegesen elhívott, hogy legyek benne a zenekarába, és nagyon nagy helyszíneken tudtam vele játszani, több országba eljutni vele, például Bécsbe, a Nagykövetség Külügyminisztériumba, Berlinbe, Nagykövetség Külügyminisztériumba, Washingtonba, a Ronald Reagan Centerbe, úgyhogy nagyon beindult ez a Feri bácsival ez a karrier. És akkor ez így elindult Feri bácsival a karrier, viszont az egyik fellépésen, budapesti nagy fellépésen bent ült a közönségbe Baja Bea.
1: Igen, ezúttal is üdvözöljük őt, igen.
2: Igen, úgyhogy, és rá nem tudom, egy-két hónapra rá felhívott a menedzsere, hogy nem szeretnék-e bőgőzni, mert indul Baja Beának egy nagy és jó zenekara, és hát elfogadtam a felajánlást, és több lemezt felvettünk.
1: De ez mikor volt pontosan?
2: Így ez ebben? 2014, tehát 13-ban már felkért a Paja udvarba, hogy játszunk, ez is egy ilyen kísérletes koncert volt, és utána nyilván összeállt a zenekar.
1: Viszont... gondolom az volt a felvételi, így csúnya szóval.
2: Felvételi viszont nagyon durva, mert pont az a gitáros került be, akivel én a konziba elkezdtem kísérletezni, könnyű zenébe.
1: Az igen.
2: Úgyhogy egy nagyon jó csapat alakult, és ez több évig játszottunk, lemezt vettünk fel.
1: Ez tart még egyébként ez az együttműködés, vagy ez már véget?
2: Öt évig tartott. Abba a korszakban úgy sok minden összejött, mert ugye még a Zeneakadémiát is párhuzamosan csinálom kellett, Baja Baja Schneidberger, és hát mit ad Isten, Budapesten a Király utcán összefutok az egyik pop dalkészítővel, előadóval, Burai Krisztián, Kicsi Nyullal, és hogy megállít a trolli megállóba, hogy nem akarunk írni dalokat közösen.
1: De ő is így felismert téged, és akkor szia Ernő, nem volna el kedved, vagy már régebb óta ismertétek egymást, vagy hogy van ez?
2: Mivel ő mezőberényi származású, így látásból ismertük egymást, és összefutottunk, hogy de jó, te is itt vagy, igen, én is feljöttem Budapestre szerencsét próbálni. Aztán így elkezdtünk közösen dalokat írni, és hát annyira jól sikerült, hogy megírtunk több toplista elsős slágert, mint például a Dérhennek az Ég veled című dalát, Kálai Sanders-Andrásnak a My Baby című dalát, és akkor így a dalfesztiválba is részt vettünk, helyezést értünk el, úgyhogy így egyre többen elkezdtek jönni hozzánk, köztük Rúzsa Magdi is, hát tényleg nagyon sokan, több előadónak írtunk, elkezdtünk írni dalokat, és játszott is a rádió.
1: Igen, ezt egyébként tudom is tanúsítani, mert hát ugye a Körös Ércentrum is játszik több általad is írt dalt.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
2: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. Igazából Paja Bajánál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbákon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
1: jussodat.
2: A felvételt, a lemez felvételt, és így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
1: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
2: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekart, úgyhogy a Kálai Sanders-től kezdve Dér Henny, Paja Bea, ügyes Néberger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekartban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia turné, nagyon sok helyre, és így én egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem. Úgyhogy
1: igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
2: Így van.
1: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
2: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dér Hennyvel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolába, mint tanárként.
1: Wow, ez szuper, ez igen.
2: Úgyhogy így a Bartókba is, a konzervatóriumba is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
1: Na, és pedig?
2: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
1: Wow! Ez egy más vonal azért.
2: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most negyedéves hallgató vagyok.
0: Start Rádió.

0: Sokas zene.
1: Sokas zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
4: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
3: Az eredetét.
4: Igen, uh-huh. És hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
3: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas, most belekérdezés, De engem érdekel így a te olvasatod szerint.
4: Hát a vallás nem vonzott engem, mai napig nem vonz, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert persze. A hit az élő.
3: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
4: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy ez mögött, minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
3: Igen.
4: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az életnek.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
3: Hát, de hogyha most...
2: Érti, aki érti.
3: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
2: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
3: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen, úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
2: Na visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Burei Krisztián, ugye Dérheni, ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszusgitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a popvonalon? Hogy van ez most?
3: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgőn játszani popot, uh-huh. És én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferencnél és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én...
2: Szállítási szempontból gondolom, igen.
3: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, aha. És a basszusgitárt is, úgyhogy... De most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
2: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
3: Nem.
2: Tehát konkrétan egy dalt?
3: Konkrétan bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
2: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
3: Ők voltak bent, mert mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek
2: igen.
3: A zenekar, és így amikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen táncmozdulat van ott. Tehát annyira képbe vannak. Úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni. Ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Beszéltünk most így a pozitív élményekről, beszéljünk most egy kicsit így a negatív élményekről, csak hogy emeljem a beszélgetésnek a fényét, meg hogy egy kicsikét úgy bizerékeljem a stressz helyzetet. Akadtak-e negatív élményeid, akármelyik zenei projekttel, amelyikben zenéltél, koncertek alkalmából? Kisebb-nagyobb fesztiválok azért gondolom adódtak, inkább kisebbeken szoktak lenni ugye olyan személyek, akik egy kicsit úgy felbátorodnak. Akadtak-e negatív, váratlan, kellemetlen helyzetek koncertek alatt?
2: Hát most ezeket már megszoktuk, hogy elmosta az eső, meg elment az áram, meg stb., de azért a egyik kiemelkedő az a tévé élő műsor, amikor is ugye Kálai Sanderssel a Eurovízióba.
1: Ja igen, ez legendás.
2: Igen. Igen, és ott a élőbe, hát igen, ott valamit megbabráltak, és...
1: Tehát akkor volt az, amikor ugye az András énekelt valamit, és ugye maga a zenei alap az
2: ez
1: meg...
2: Egy hanggal följe szólt,
1: de utána később ezt megmagyarázták, nem? Hogy mit tudom én, WAV-ból MP3-ba konvertáltak, és ugye ott, nem tudom, ott valami változott, valami hang, nem?
2: Igen,
1: nem
2: és tudom, hát felpicselve, aztán így úgy reklám, nem tudjuk, mi történik élesbe, és ott megálltunk, és eleve nagyon nagy, hát azért igen, van súlya a tévébe játszani.
1: Igen, mert azt mondjuk el ugye, hogy általában nem mindig, de általában az ilyen tévéműsorokban a zenei aláfestés az ugye felvételről megy.
2: Hát most többnyire. De mondjuk most is játszottunk a Hennyvel a tévébe, de ott is élőbe kellett játszani. Úgyhogy annak van súlya, érződik, hogy egy ország figyel akkor. És ott élőbe ezt eljátszani, az ott hát ez kemény volt.
1: Hogy hevertétek ki ezt az Andrásos történetet, Kálai Sanders Andrásos történetet?
2: Hát ott ráült a zenekar egy hónapig biztos ez a történet, de mindenkivel volt. Volt olyan, hogy Pajabájában nagyon nagy, nem tudom, egy nagyon nagy helyszínen játszottunk, és telt ház, és pont jött a bőgőszóló, és leszakadt az egész bőgő.
1: Tehát
2: húrostól kezdve, ja, mindenestől. És akkor átpukkant, hogy szerintem az egész közönség megijedt a bőgőszólom után. És
1: hát pont... figyelj, tehát vannak olyan koncertek, ahol a rockerek gitárt törnek, igen, te bőgőt törtél.
2: Hát ott konkrétan szét, és nagyon nagy szerencsém volt, a technikus értett a bőgőz, úgyhogy pont lementem, visszaszerelte, és mikor visszajött a zenekar, én már pont ott voltam egyre. Úgyhogy voltak megúszós pillanatok.
1: Nem, ez olyan, mint a Forma 1-en a Box utca. Ott, hogyha nincsen képben valaki, akkor kész. Akkor tehát ott borul a színpad az egész. Igen.
2: Most így voltak izgalmas dolgok.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Beszélgetésünk elején említettük, illetve te említetted ugye a jó tanácsot, hogy ugye a zenészek, illetve a feltörekők mire figyeljenek nagyon, de úgy kiemeltem, van-e valami üzeneted azon emberkék számára, akik most gondolkodnak azon, hogy mikrofont ragadjanak, vagy hangszert ragadjanak, és színpadra álljanak, vagy dalokat kezdjenek elírni, mire figyeljenek, mi a jó tanácsod az üzeneted feléjük?
2: Hát ugye én most annyit még elmondok, hogy visszatértem a klasszikus világba, és elhelyezkedtem a szimfonikus zenekarba, Szolnoki szimfonikus zenekarba, illetve színházba, a Budapest az Erkel színházba, meg Szolnokiba, úgyhogy több ilyen klasszikus projekteket most már csinálok, így a délhen és pop koncertek mellett, és most én a legnagyobb üzenet az, hogy egyrészt, hogy tartsanak ki, mert én se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat elérek.
1: Hát azért ez nem hétköznapi, tehát ne is
2: igen,
1: ezek, úgy, azért ez...
2: Igen, és ez mind tanulással lehet, mert kevés az, hogyha valaki tehetséges, mert így rám is rámondták, hogy tegyük fel, tehetséges vagy, de ezt bánom szerintem a legjobb, hogy nem tettem bele még több szorgalmat, és akkor...
1: Tehát mindezek mellett, amiket azért valljuk be, egyszerű, illetve hát értsd jól nyilván, egyszerű földi halandó azért nem mindig tapasztal meg, hogy egyszerre ennyi mindenkivel és ennyi mindenben legyen benne. Tehát még mindezek mellett te így nem vagy így elégedett ezzel a dologgal? Vagy úgy vagy vele, hogy még többet belerakhattál volna? Így a tanulásaidba?
2: Sokkal többet.
1: Na.
2: Sokkal többet. Tehát tényleg aki gyakorol, az tényleg ésszel gyakoroljon, mert akkor az sokkal többet ér, mint a legyakorol valaki 5-6 órákat és nem figyel oda, vagy például egy óra minőségi gyakorlás, az nagyon-nagyon sokat ér, de mondom, hogy a szorgalmat párosítani kell, vagyis a tehetséget párosítani kell a szorgalommal. Ez az egyik, hogy a tanulás a kitörésnek a egyik lehetősége, illetve hogy a szorgalom. Startrádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Általában ugye manapság nagyon-nagyon divat így a közösségi platformokon, legyen az a videó megosztó, legyen az a kékszínű F betűs kis bigyócska, nagyon-nagyon divat lett ugye beszólogatni a másik embernek, akár poénból, akár rossz indulatból. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen rossz indulatú megjegyzéssel, mit üzensz azoknak az embereknek, akik szembesültek azzal, hogy beszóltak nekik, mire figyeljenek, hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket, te hogyan reagálod le ezeket?
4: Hát aki ilyen pályára megy, az annak számolnia kell elég keményen ezekkel a kommentekkel, vagy az a megoldás, hogy például Kökény Attilától hallottam szerintem, mikor muzsikáltunk, hogy hát én nem olvasom. Vagy az van, hogy nem olvasom, vagy az van, hogy a lelküket megerősítik, és hát például Henny azért az viccesebbre veszi a történetet, ő kineveti ezeket, meg inkább válaszol is. Uh-huh. Akkor is ismerje meg őket személyesen, hogy ő más, amiről beállítják.
3: Jó, de mondjuk ez is ilyen emberfüggő. Tehát ugye tudjuk, hogy a Henny azért beleállósabb, mint ugye például egy Kökény Attila. Tehát a Kökény Attila az olyan, hogy jó, ő távol tartja magát ettől az egész dologtól, de Henny meg ugye ő pörög, tehát ő beleáll ezekbe a dolgokba.
4: Igen.
3: Tehát ez is szerintem ilyen jellemfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezt az egészet.
4: Jellemfüggő, addig nem szabad menni, hogy a lelki világát és a identitását szétcsinálják. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen előadóval is, azt most nem akarom elmondani, de az nagyon, ha a komment szerint ítéli meg magát valaki, az tragédia lesz. Hát az a szétcsinálja az identitását, az érzelmeit. Hát nem, tudni kell, hogy ki vagyok abban a munkában és a helyzetben.
3: Persze, meg hát ugye, hogyha érkezik egy ilyen negatív dolog, negatív komment, és ugye, hogyha az adott ember magára veszi túlságosan a lelk is, akkor az le is tudja ám húzni.
4: Nagyon le tudja húzni, sőt, el is tudja idegeríteni attól az úttól, amire ő leállt.
3: Így van, így van.
4: Úgyhogy szerintem ne a külsők szerint ítélje meg magát.
3: Így van.
4: Az a személy.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Vannak-e tervek így a jövőre nézve? Ugye említettük, hogy jó sok projektben benne vagy, csökkentetted ugyan, de még azért benne vannak így a mindennapjaidban. Vannak-e terveid?
2: Hát ugye Covid idő alatt én, tehát 2010-ben Budapesten laktam, ez nekem most teljesen új volt, hogy Covid idő alatt váltanom kellett, úgy várost is, úgyhogy leköltöztem Békés Csabára, család szempontjából is jobb volt, és elkezdtem én itt építkezni, hála Istennek már sikerült felépíteni a házunkat, a családunkkal. Viszont én létrehoztam egy 2021-ben egy egyesületet, ez a Herreáltás Egyesület, ami igazából fiatalokkal foglalkozik, oktatással, kultúra és ilyesmivel, és én ezt 2 éve elkezdtem itt Békés Csabán, 5 fővel foglalkozni.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kultúrával foglalkozik ez az egyesület? Tehát mit akar ez így konkrétan?
2: Hát ki milyen világnézetből jön, és azt az emberek sose kérdőjelezik meg általában, hogy hát én apámtól ezt mondtam, és ez teljesen normális. Uh-huh. Viszont, hogyha valaki rossz világnézetből jön, azt tanítani kell. Úgyhogy én hit, kultúra, oktatás, zene, ezekkel foglalkozom, és lehet, hogyha egyik diák beszól a másiknak, ezt már nem teheti meg egy Budapesten egy nagyon nagy helyszínen, tehát ebben nyilván ott már nem lehet megtenni mindent. Amiben ő felnőtt, lehet ott normális. Úgyhogy ezzel erre nagy hangsúlyt fektetünk, ezzel az egyesülettel. 5 fővel kezdtem, és most jelen pillanatban 50-60 fő fiatal jön össze itt Békés Csabán egy központba.
1: Ernő, egy élmény volt.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Sok a szeretet!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Startrádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Sportrádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig

dolgozna, akkor én ma végre, vagy inkább mégse, csikorog a lehet.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 6-a vasárnap, déli 12 óra van. Látványos szakaszába lép az építők útja fejlesztése, több száz látogatót vonzott a veterán járműves családi nap. Adománygyűjtés indult a békési Uszoda medence liftjének megjavításáért. Már is mondom a részleteket. A Modern Városok program részeként bruttó 800 millió forintból zajlik az építők útja kivitelezésének második üteme. A szakemberek a megnövekedett forgalom mellett úgy szervezik a munkafolyamatokat, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a közlekedésben. A beruházás során 1 km hosszú útszakasz épül a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet, azóta megtörtént a földkiemelés, majd az altalaj szinten elvégezték a talajstabilizációt. A fejlesztés a következő napokban érkezik el a látványosabb építési fázishoz. A projekt legkényesebb pontja az a csomópont, ahol az építők útja becsatlakozik a Lencsési útba. Itt önálló balra kanyarodó sávot alakítanak ki, amihez az út jelenlegi szélességét bővíteni kell, majd a teljes felület egy